ali olé. Pico poki kaki kali olé. Pico poki kaki kali olé. Oh hei, sen tuuli vei. Iso puki kaki kali olé. Iso puki kaki kali olé.